Györgye, majd Györgye mond egyszer ezt ekkündó. Györgye mond egyszer ezt ekkündó, meskál köprián forumbó. Hány grízse si de buzsor, Györgye, majd Györgye kedek kál köpébicsor. Ahogy Györgye si zbor mündre.